0: À la présentation, Patrick Kalungwana.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: We sing for this. Sote kwa pamoja Kongo yetu itashimama.